után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klímanélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gáli Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta, ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termelésre szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkuma port hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. A nagy melegben a hőguta is fenyegethet. Feloldották a fürdőzési tilalmat két velencei strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. 10. alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albavássy Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Feloldották Székesfehérváron a budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL. Az autósok így újra a budai út teljes hosszán közlekedhetnek. A hőség idején takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint a hőségriasztás alatt a fogyasztás akár 40%-kal is meghaladhatja egy átlagos nyári napét. A szolgáltató felkészült a megnövekedett igényekre. Jelenleg folyamatos az ellátás, fennakadás nincs. A korlátozások elkerülése érdekében arra kérik a velenceieket és a városba érkező vendégeket, hogy lehetőség szerint kíméljék az ivóvízkészletet. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: 651 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 30-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 39 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI Ruszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az Ruszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehér Víz Zrt. Közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztatta az FMC. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használatra vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Klimatizált pihenőhely várja a hőségelő betérőket Sukoron. Az augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriadó alatt a Sukorói Kultúraháza klimatizált pihenőhelyként tart nyitva, írja Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldala. A lehetőséget a sukoróiak, az ingatlan tulajdonosok, a kirándulók, a kerékpárosok, valamint a településre érkezők egyaránt igénybe vehetik. A négylábú kedvenceket is fogadják, számukra hűvös pihenőhelyet, valamint friss ivóvizet is biztosítanak. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Újra lehet fürödni a park és a Tini szabad strandon. Feloldották a korábban elrendelt ideiglenes tilalmat, miután két egymást követő vízminőségi vizsgálat is megfelelő eredményt hozott. A döntés értelmében ismét engedélyezték a fürdőzést a két természetes fürdőhelyen, írja Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor fokozott óvatosságot kérnek. A napsugáras Hirály strandon, valamint a panoráma partszakaszon változatlanul nem engedélyezett a pancsolás. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, itt van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wind, előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. 'Cause you're beautiful.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben, és minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kelly-s dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. Több száz gyorshajtót szűrtek ki Fejér útjain. Feloldották a fürdőzési tilalmat két velencei strandon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alba Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. 651 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 30-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 39 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihályi Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. Újra lehet fürödni a park és a Tini szabad strandon. Feloldották a korábban elrendelt ideiglenes tilalmat, miután két egymást követő vízminőségi vizsgálat is megfelelő eredményt hozott. A döntés értelmében ismét engedélyezték a fürdőzést a két természetes fürdőhelyen, írja Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor fokozott óvatosságot kérnek. A napsugár a Sirály strandon, valamint a panoráma partszakaszon változatlanul nem engedélyezett a pancsolás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék forrósággal búcsúzik júliusra, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval volt egy álmom címmel az Iré Mafia dala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is, Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A nagy melegben a hőguta is fenyegethet. Újra teljes hosszába járható Székesfehérváron a Budai út. Tizedszer indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőkuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Feloldották Székesfehérváron a Budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL, az autósok így újra a Budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Tizedik alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albavássy Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A hőség idején takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint a hőségriasztás alatt a fogyasztás akár 40%-kal is meghaladhatja egy átlagos nyári napét. A szolgáltató felkészült a megnövekedett igényekre. Jelenleg folyamatos az ellátás, fennakadás nincs. A korlátozások elkerülése érdekében arra kérik a velenceieket és a városba érkező vendégeket, hogy lehetőség szerint kíméljék az ivóvízkészletet. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a foci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini. Szól a Desire, a FIFA hivatalos himnusza, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban. Ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermeket látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Moving the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best reggelt. Best.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, forróság, fokozódó. Forróság, ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Bill Smith-szel rázzuk. Getting jiggy with it!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Visszaesett a nyaralók iránt érdeklődés a Velencei tónál. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. 4 hétre bezár a Csitári GMI-l uszoda. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztat az FMC. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használatra vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradás és saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI-l uszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének 2 kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az uszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Klimatizált pihenőhely várja a hőség elő betérőket Sukoron. Az augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriadó alatt a Sukorói Kultúraháza klimatizált pihenőhelyként tart nyitva, írja Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldala. A 4 lábú kedvenceket is fogadják, számukra hűvös pihenőhelyet, valamint friss ivóvizet is biztosítanak. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek. Sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funès, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. Do you 1962-ben ezen a napon született

1964-ben a mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző három lány testvérével együtt a The Corrs tagja. július 31. 1965 megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás, azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Ható SMS Viber 0620 5555 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági öv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági övek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a police.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. Több száz gyorshajtót szűrtek ki Fejér útjain. Feloldották a fürdőzési tilalmat két velencei strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alba Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. 651 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 30-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 39 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. Újra lehet fürödni a park és a Tini szabad strandon. Feloldották a korábban elrendelt ideiglenes tilalmat, miután két egymást követő vízminőségi vizsgálat is megfelelő eredményt hozott. A döntés értelmében ismét engedélyezték a fürdőzést a két természetes fürdőhelyen, írja Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor fokozott óvatosságot kérnek. A napsugár a Sirály strandon, valamint a panoráma partszakaszon változatlanul nem engedélyezett a pancsolás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: FM a legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstop. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A nagy melegben a hőguta is fenyegethet. Újra teljes hosszába járható Székesfehérváron a Budai út. Tizedszer indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőkuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Feloldották Székesfehérváron a Budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL, az autósok így újra a Budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Tizedik alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albavássy Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A hőség idején takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint a hőségriasztás alatt a fogyasztás akár 40%-kal is meghaladhatja egy átlagos nyári napét. A szolgáltató felkészült a megnövekedett igényekre. Jelenleg folyamatos az ellátás, fennakadás nincs. A korlátozások elkerülése érdekében arra kérik a velenceieket és a városba érkező vendégeket, hogy lehetőség szerint kíméljék az ivóvízkészletet. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dal, Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat márkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bistro labokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű táj határán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Mezőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Visszaesett a nyaralók iránt érdeklődés a Velencei tónál. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. 4 hétre bezár a Csitári GMI Luszoda. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztat az FMC. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használatra vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
7: 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári Kiemír uszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az uszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Klimatizált pihenőhely várja a hőség elől betérőket Sukkoron. Az augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriadó alatt a Sukkorói Kultúraháza klimatizált pihenőhelyként tart nyitva, írja Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldala. A négylábú kedvenceket is fogadják, számukra hűvös pihenőhelyet, valamint friss ivóvizet is biztosítanak. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, már is indítom Tayo Cruz dalát. Max Emlebente vagyok, ez a

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszóló egyre elcsigázottabb magányos autós, nekik szól, és nem csak nekik. Lonely címmel, Annánás slágere a Besten.

Jazz FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hűségriadó miatt módosult a kamiontilalom, csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük, szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük, az úszás után pedig futás, menekülés, Love on the Run, Sikén dala folytatja a Besten.

0: we're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék Barbie után, most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy is Mine, a fiú, a srác az enyém, Cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord, 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is, aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek funky buliainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter, Péter Fiborival. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. Több száz gyorshajtót szűrtek ki Fejér útjain. Feloldották a fürdőzési tilalmat két velencei strandon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. 651 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 30-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 39 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. Újra lehet fürödni a park és a Tini szabad strandon. Feloldották a korábban elrendelt ideiglenes tilalmat, miután két egymást követő vízminőségi vizsgálat is megfelelő eredményt hozott. A döntés értelmében ismét engedélyezték a fürdőzést a két természetes fürdőhelyen, írja Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor fokozott óvatosságot kérnek. A napsugár a Sirály strandon, valamint a panoráma partszakaszon változatlanul nem engedélyezett a pancsolás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli, a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold my hand, 4 perccel múlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Flip the Script-tel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixben. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban a 125-ös kilométernél, közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra, kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Képzelőerőnket a Unique erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyár fiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása. A Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha a vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a Százhalombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszaki hiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátette, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissítés, szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajtelőtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Buglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Soup, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Buddy Rockers, I Like the Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, Effendivel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között Effendi a pultban.

0: Best FM, a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra is, jobban figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Bretlesszével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Válasszuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátette, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismány felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalagtó kerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban, a The Corszal, ez a Breathless.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbeszakad most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit úriember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenéka. We have got it going on. A Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló csajszit már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal. Na meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázódunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni, mint a TLC-től a Waterfalls majd egy óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zene.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gávölgy Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a Szász Halombattai finomítót a 2018-as rekordalacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a Szász Halombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedében. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a másfél fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gávölgy Judit műfordító és szerkesztő. Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, a Szia Marilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével, Gávölgy János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptárra, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkai mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan. A közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet kerülni egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Muchoval megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a Szerelem. És megidézzük a következő órába is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot, van elég benzin és gázolaj itthon, tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete, a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napon kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember második felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM, a

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot! Bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok.
3: Luca.
4: Fanni.
5: Peti.
1: Ó, három lány és három fiú. Mit csináltok éppen?
4: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen. Akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak. No, de meg szeretnétek valakit lepni?
4: Legjobb edző a világon.
3: És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért, mire edz titeket? Miben?
3: Akrobatikus rock and roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól, ha nem is akrobatikus rock and roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel most ide a West.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel 4000 dollár lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Sharon mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és CeeLo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A nagy melegben a hőguta is fenyegethet. Újra teljes hosszában járható Székesfehérváron a Budai út. Tizedszer indul a Gondtalan Suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőkuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
2: Feloldották Székesfehérváron a Budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL, az autósok így újra a Budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Tizedik alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albavássy Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A hőség idején takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint a hőségriasztás alatt a fogyasztás akár 40%-kal is meghaladhatja egy átlagos nyári napét. A szolgáltató felkészült a megnövekedett igényekre, jelenleg folyamatos az ellátás, fennakadás nincs. A korlátozások elkerülése érdekében arra kérik a velenceieket és a városba érkező vendégeket, hogy lehetőség szerint kíméljék az ivóvízkészletet. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33

0: és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Fejérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes péntek délután kívánok önnek, július 31-én, a hónap utolsó péntekén, hát hihetetlen számomra, hogy repül az idő. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig, addig pedig hozom önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk, Britney Spears-szel.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely dalokra bármikor táncra perdülhet, amikor csak szeretne, már ebben a hőségben azért csak óvatosan, de nem lehet olyan dalok után ülve maradni, mint az álmafutóktól a holddala, ez már tuti. Ha pedig táncolni szeretne, akkor ezt megteheti akár ma este is Székesfehérvár belvárosában. Ma este ugyanis a swing és a balboa tánc stílus kerül a fókuszba a Táncol a nyári belváros program keretében. Volt már itt line dance, country táncoktatás, hawaii és tahiti táncok, görög táncok, szóval tényleg bepillantást nyerhettünk egy csomó stílusba, amelyek közül ma a swing és a balboa kerül majd terítékre a hotel előtt a főutcán 19 órától. Aztán augusztusban még 5 alkalommal lesz erre lehetőségünk, csak már a királyi játéktér keretében, amiről részleteket az esemény közösségi oldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amikre szintén bármilyen stílusban táncolhat, amilyenre csak kedve tartja. Például az Mbox slágerére jön már is a My Lovin' itt a Besten.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a hét mindennapján várja az önkénteseket, a donorokat, a területi vérellátókban minden hétköznap, illetve külső helyszíneken is, pláne a nyári időszakban. Azért mondom, hogy pláne, mert ilyenkor általában sokan elvonulnak Szabira, nyaralnak, nincsenek itt, és az a tapasztalat, hogy csökken a véradói kedv. Most viszont ez halmozottan igaz, olyannyira, hogy még figyelmeztetést is ki kellett adjon a két szervezet, annyira megcsappant a véradói szám. Hiszen naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség annak érdekében, hogy a hazai vérkészletek biztonságosan fel legyenek töltve. Ez általában évközben meg is van, most viszont jelentősen visszaesett ez a szám, ami már-már a készletet veszélyezteti. Éppen ezért arra kérnek minden önkéntest, hogyha éppen nem nyaralnak, de van egy órácskájuk vért adni, akkor látogassanak el például Székesfehérvárra, a Seregélyesi út 3-as szám alá a területi vérellátóba. De ezen kívül a vármegye több pontján is bekopogtathatunk, hogy van erre egy órácskánk. Ma például még 17 óráig a Lepsényi Művelődési Házba várják a donorokat. Jövő hét elején, augusztus 3-án pedig 14 és 17 óra között a Zámai Művelődési Házban lehet vért adni. Ezt pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de személyi okmányait vigye magával mindenféleképpen, hát ezek kellenek majd a folyamathoz. Na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyebben telik az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Coolio-tól szólt a Too Hot az elmúlt percekben, és hát azt gondolom nem is lehetne aktuálisabb. Ez a dal így a harmadfokú hőségriadó idején, amely hőséget, amely forróságot, hogyha a strandon szeretnénk átvészelni, akkor ott akár még olvashatunk is, de nem ma, hanem holnap Székesfehérváron a városi strandon ugyanis. Most már 6. alkalommal várja az olvasás szerelmeseit a strandkönyvtár. A Vörösmarty Mihály könyvtár idén először nyitotta meg ezt a szabadtéri kölcsönző helyét, amit egyébként örömmel fogadtak a pihenni érkezők. A könyves polcokon minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót, szórakoztató és szép irodalmi műfajokból, gyermekkönyvekből és folyóiratokból is. A strandkönyvtár augusztus 22-ig várja a hűsölni vágyókat és az olvasni vágyókat szombatonként 10 és 18 óra között, de még egy időpontot, egy időtartamot tulajdonképpen érdemes megjegyezni a fehérváriaknak, ez pedig a 17 és 20 óra, mert hogy a strand befogadó képességéig augusztus 3-a és augusztus 14-e között minden hétköznap székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal ingyenesen lesz látogatható a Csitári strand. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy azonnal a 90-es 2000-es évek hangulatában találja magát. A folytatásban például a Hooligans segítségével.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy incipinci szünetet. Hírezünk, időjárás az ungasztál, jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Well Hello-tól a Késő már.
2: Késő már, késő már, késő már.
1: Az órát pedig a The Black Eyed Peas kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu

0: fényvédő.hu.
1: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
4: a 101.8 és 90.4 West FM-en.
5: Visszaesett a nyaralók iránt érdeklődés a Velencei tónál. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. 4 hétre bezár a Csitári GMI uszoda. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jelentősen visszaesett a nyaralók iránti érdeklődés a Velencei tónál. Egy ingatlanportál adatai szerint a Velencei tó 5 vizsgált településén idén mintegy 7%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, az egy évvel korábbihoz képest, a nyaralóknál pedig több mint 26%-os volt a visszaesés, tájékoztatta az FMC. A szakértők szerint egyre többen nem üdülésre, hanem életvitelszerű használatra vásárolnak a térségben, amely továbbra is kedvezőbb áru alternatívát kínál Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
6: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó és saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
5: 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI uszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének 2 kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az uszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Klimatizált pihenőhely várja a hőségelő betérőket Sukkoron. Az augusztus 4-éig érvényben lévő 3. fokú hőségriadó alatt a Sukkorói Kultúraháza klimatizált pihenőhelyként tart nyitva, írja Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldala. A 4 lábú kedvenceket is fogadják, számukra hűvös pihenőhelyet, valamint friss ivóvizet is biztosítanak. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ezek voltak a 4 órási hírek, amik után már robogunk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en, de kíváncsi lennék arra is, hogy ön most merre felé robog így pénteken délután, úgyhogy ha van közlekedési infója, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben még mindig várják a felajánlásokat a Gondtalan Suli kezdés akcióban. Jubilál ez a kezdeményezés, hiszen idén 10. alkalommal szervezi ezt meg. Az Alba Bátya Család és Gyermekjóléti Központ, valamint az egyik bevásárló központ, üzletközpont a Holland Fasoron. Ennek keretében idén is várják augusztusban a tanszeradományokat, amelyekkel a helyi és környékbeli családoknak szeretnének segíteni, azoknak, akik szerényebb körülmények között élnek. Az adventi időszakhoz hasonlóan egyébként az üzletközpontban található gyűjtőpont mellett a székesfehérvári királyi napok alatt a belvárosban is lesz majd egy faház, és itt is várják majd az adományokat. Az idei akció augusztus 13-án kezdődik majd, és 17-ig tart, tehát tulajdonképpen 5 napon keresztül várják a felajánlásokat. Az idei célkitűzés, hogy rekordot döntsenek, és akár 50-60 családnak is tudjanak segíteni. Így várják az írószer felajánlásokat, a használt, de jó állapotú táskákat, toltartókat, és bármit, amiről úgy gondoljuk, hogy jól jöhet a tanévkezdésben. Én pedig ezek válogatásához fel tudom ajánlani a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét, amelyekkel sokkal jobb és sokkal gyorsabban megy a szekrénypakolás. Higgyel nekem, tapasztalatból beszélek.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben a kultúra szerelmesei most átadhatják magukat az élvezeteknek, hiszen az előttünk álló hétvégén Kápolnásnyéken is és Nádasdadányban is várják őket különleges előadásokra. A Nádasdadányi Közösségi Házban a Borbála című színházi előadást mutatják be holnap, méghozzá Gróf Nádasdi Borbála nagy sikerű naplóregény trilógiája alapján. Egy történet, ami egy egész korszakot idéz meg, olvasható az előadás ajánlójában, egy életút, amelyet megélni is rendkívüli volt. 17 órakor kezdődik majd az esemény, amelyen maga a grófnő is jelen lesz, így találkozhatunk azzal az emberrel, akinek az élettörténetét tekintjük meg. A grófnő 1939-ben született, és Lepsényben töltötte fiatal korát, aztán 1956-ban elmenekült Magyarországról, és Bécsben lett filmszínésznő. Számtalan filmben láthattuk, és a színpadon is. Aztán Párizsban elismert balettművészté vált, majd 1989 után hazatért. 2008-ban jelent meg első kötete, ami egy önéletírás, aztán még két folytatással rukkolt elő 2009-ben és 2010-ben. A különleges előadásra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Kápolnásnyéken pedig folytatódik a Csayági Laura szabadtéri színpad nyári évada, méghozzá a Feleség 40-nél kezdődik című darabbal. A Fórum Színház hozza el fergeteges humorral ezt a darabot a közönségnek, amelyben a főhősnő válni akar, a főhős viszont megmenteni a kapcsolatot, és emiatt egészen őrült ötleteket talál ki. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt, és hogyha már így a házasság és a szerelem szóba került, akkor nem is mehetnénk más dallal tovább, mint a 90-es, 2000-es évek egyik nagy kedvencével, a Back to Black-től, a Szerelem Bombával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most a szabadban is hallgathatunk zenét, élő zenét, méghozzá a székesfehérvári helyőrségi zenekar jó voltából. Ma este a Kemben folytatódik az emlékparki nyár programsorozat, amelyen a helyőrségi zenekarat koncertet 19 órától. A katona zenészek most is, mint mindig, látványos és sokszínű repertoárral készülnek, és mindamellett, hogy a hagyományokhoz hűen katona zenét hoznak a közönségnek, azért lesznek közismertebb és kedvelt dallamok is. A koncert meghívott vendégművésze Szomor György színművész énekes lesz, aki gondoskodik arról, hogy még különlegesebb legyen az est. A koncerten a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amik közül a Vadi új vadnyugat című film főcímdala sem hiányozhat Vészmész előadásában.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ötötötött az óra, úgyhogy meg is állunk egy picit, hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Solwave-től, az Ami nem öl meg.
2: Játszottunk és nem
1: az órát pedig el is a Kiss fantasztikus lágerével kezdjük a hírek után, jön mindjárt a No One.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a Moltes szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
5: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
4: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. Több száz gyorshajtót szűrtek ki Fejér útjain. Feloldották a fürdőzési tilalmat 2 velencei strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alpa

0: Az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. 651 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejérben. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán közzétett adatok szerint emellett 30-an megszegték az előzés és az elsőbségadás szabályait, 39 esetben pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt kellett intézkedni. A szonda 4 járművezetőnél jelzett pozitív értéket. A hatóság továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és vezessenek körültekintően. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. Újra lehet fürödni a park és a Tini Szabad strandon. Feloldották a korábban elrendelt ideiglenes tilalmat, miután két egymást követő vízminőségi vizsgálat is megfelelő eredményt hozott. A döntés értelmében ismét engedélyezték a fürdőzést a két természetes fürdőhelyen, írja Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor fokozott óvatosságot kérnek. A napsugár a Sirály strandon, valamint a Panoráma part szakaszon változatlanul nem engedélyezett a pancsolás. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára készülhetünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 33 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban érdemes árnyékba húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A hétvégén sem enyhül a meleg, sőt a következő hét elején tovább fokozódik. Felfrissülésre legkorábban annak második felében van esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezek voltak a péntek délutáni 5 órási hírek, úgyhogy robogunk is tovább sebesen a 18 órakor kezdődő Best FM Night Shift felé, hiszen akkor érkezik majd DJ White Boy és indul vele a Friday Party. Na de addig is itt lesz velünk Honey Beast-től a Pánik, ez már tuti, mint ahogy az is biztos, hogy az órát el is a kész kezdi már is. Pörög a Nova.
2: 108 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben, bár érvényben van már a harmadfokú hőség riadó, azért a programok szerencsére nem maradnak el, csak maximum csúsznak egy picit, úgy, mint a Királyok a belvárosban című programsorozat. A harmadfokú hőségriasztás miatt a szombati program 17 óra helyett 1 órával később 18 órakor kezdődik majd változatlan programmal. Nem volt ez másképp az előző hétvégén sem, amikor is a belvárosi Fiesta második napját nyitotta meg a Királyi Óriás bábok vonulása. Szent István, Könyves Kálmán, Második András és Géza fejedelem bábjaival vonulhattunk végig a történelmi belvároson. A séta hangulatáról a Szubróz, a régi zenei együttes gondoskodott, és a Borostyánkő hagyományőrző egyesület bemutatója is fokozta a hangulatot. Az előttünk álló hétvégén, augusztus 1-én pedig Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Margit és Asztrik püspök óriás bábjaival vonulhatunk. A bábok testőrségét most a Magyar Királyi Kardforgatók rendjének vitézei adják majd, akik szintén bemutatót tartanak a Városház téren. A menet 18 órakor indul a Vörösmarty Színház elől, az aláfestő zenéről pedig a Tabulatúra régi zene együttes gondoskodik majd. A történelmi programok után a Koszorú Attila és Balázsi Anikó duó várja majd a közönséget a Városház téren. A Királyok a belvárosban sorozat augusztus 8-áig tart, és hát azért csak addig, mert maga a Királyi Napok programsorozat pedig augusztus 14-én startol, és egészen 23-áig tart majd. Sok szeretettel várják az érdeklődőket a programokra. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt 24-ben, hogy feldobják a hangulatát, így pénteken délután is.

0: a legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Így a harmadfokú hőség riadó idején sajnos fennáll a veszélye a napszúrásnak, illetve a hőg utának is, hogyha sokat tartózkodunk a tűző napon. Éppen ezért javasolják ezt a szakemberek, hogy ezt ne tegyük, és 11 és 16 óra között pedig egyáltalán ne legyünk kint. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ismeretterjesztő sorozatában az egészség TK-ban pedig most azt is megtudhatjuk, hogy hogyan különböztethetjük meg a napszúrást a hőgutától. A napszúrás a közvetlen napsugárzás hatására alakul ki, ilyenkor a fej és a tarkó túlmelegszik, fejfájás, szédülés, hányinger jelentkezhet, valamint fényérzékenység és gyengeség. Ez tehát lokális túlmelegedést jelent. A hőguta ezzel szemben a szervezet teljes hőszabályozásának összeomlása. Nem kell hozzá közvetlen napsütés, hiszen árnyékban, zárt térben vagy intenzív fizikai terhelés közben is előfordulhat. Ilyenkor veszélyesen magasra emelkedik a testhőnk, a bőrünk forró és száraz lehet és felgyorsulhat a pulzusunk, emellett zavartság is jelentkezhet, ez azonnali orvosi ellátást igényel. Napszúrás esetén vonuljunk hűvös, árnyékos helyre és pihenjünk, fűtsük fejünket és tarkunkat és fogyasztunk elsősorban vizet vagy enyhén sózott vizet. És persze, hogyha nem enyhülnek a tünetek, akkor forduljunk orvoshoz. Hőguta esetén pedig azonnal értesítsük a mentőket, vigyük hűvös helyre a beteget, és kezdjük el a langyos vizes borogatást, vagy a ventilátort kapcsoljuk be. De hogy még mikre kell odafigyelni, arról a kórház közösségi oldalán is talál részletes infókat. Vigyázzon magára, és vigyázzunk egymásra, hiszen extrém meleg van, ami tényleg megviseli most már mindenki szervezetét, de az idősekét, a gyermekekét, a várandósokét és a szív- és érrendszeri betegségekkel élőkét a leginkább. Na de hogy minél könnyedebben vészeljük át ezeket a napokat, ennek érdekében játszom önnek életünk legjobb zenéit itt a Besten, úgyhogy már is jön Rúzsa Magdis lágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zené.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Christina Milian slágere után nekem már már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ami pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, hiszen indul a péntek esti Night Shift. Így most a Darabokra töltöd a szívem című dallal mára elköszönök, de remélem, hogy nem töri össze a szívemet, és holnap 3-kor itt lesz velem újra, augusztus 1-én, a szombati Best délutánban, az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Dettit hallotta, további kellemes délutánt, szép estét kívánok önnek!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvótaadó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien 2 művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebben azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Rest FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Rest FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 06 25 55 155-ös.

szerdán, én átmegyek oda, DJ Fendi átmegy erre az oldalra, ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pókes Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Magic Extra, a szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Néhány nap és leáll Paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád-Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aj növényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol

0: kapni frissítés, szőlőszukrot, vizet, és bízom benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
5: Így van.
4: Megint.
5: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
4: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
5: Az meg van mondva.
4: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában. Ennek köszönhetően DJ Effendi áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszók magad.
5: Szevasztok, indulunk.
3: Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Efikém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak. Azt mondom, hogy most nagyon sokat mész, jössz taxival. Mit üzenjünk nekik? Kitartás? Igen, sok fuvart?
2: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
1: Igen, az van.
2: Ó, persze.
1: Én szakán kérnek, járnak a sárcsapatnak.
2: Este 6-kor nyomják ott a pörgetést. Úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért elvisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
1: az ültetett fölösbe.
2: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
1: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem
2: igen, már. Igen, és innen is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Nem tudom, úgy nem, igen.
1: Nem. Jó, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És elment egyedül?
1: Persze.
2: Persze. Na, és arról sem meséltél semmit, hogy mi volt?
1: Félj, a Kraftwerk mindig
2: jó. Az, hogy én nem mentem el, az oké, de te nem meséltél semmit.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játsszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgangék a szintetizátorokkal, meg a izével, de hogy mégis pusztán csak a látvánnyal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugye azokat a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez felrohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy úgy végigkísér, és hány generációt kísértek már végig.
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans-Europe Expressből táplálkozott az Afrika bambánta, hát, és aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomó,
1: így igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Pap László Bakrén 3D-s szemüveget adtak, és tehát egy mindig annyira valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni. És
2: szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony. Figyelj, meg valószínűleg én mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam.
2: Kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtátva nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehet ott facsarni. Úgyhogy jó volt.
2: Nem tudom, miért csodálkoztat a Richard Clay

0: ne figyelj, mert akkor azt, hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a július 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift Extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és ráfordulunk az utolsó egy hónapra.
1: Hihet, hogy a mostani tizenévesek mondják, hell na!
0: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyeneken ne kelljen szembesülni.
1: Nem kell. Az iskolában is teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
0: Azt a mindegy. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
1: Igyekszünk utoskodni.
0: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval, minden egyébben.
1: Megpróbáljuk megoldani.
0: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit,
1: hello. Csáu mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előre

0: Jelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
2: Ez a Night Shift a best.

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Aguilerát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down-nal.

Best of a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagyfogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy 5 éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább 5 éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.

0: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ahogy akarod.
1: Bestefem a legjobb zenék. Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel utca, Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán, délután 2-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta a háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-val, a Soul to Soul-val és a Get a Life-val, a Mojo-val és a Chilinnel, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, hát hogyha szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin, hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of Home a legjobb zenék, mondjuk ezt pont nem játszott a tegnap este az MVM Domban. Meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész szél koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért a Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy night shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fittel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

legjobb zenék. A legjobb zenék. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: girl.
1: But it's don't know if I'm not your man.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.